0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: helyben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjana 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
1: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagytunk.
0: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-Faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repülj című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is, arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású, érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

0: este mégis itt van. Lépd el a szívemen halkan, azt súgja az idő, értünk él végtelen.
1: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged. Valóban olyan jó rácsodálkozni te kezed alkotásainak szépségére. Úrunk, olyan jó körbe tekinteni a világban és meglátni, hogy az, amit te formáltál, az, amit te alkottál, az mind valóban igen jó. Látjuk, Urunk, hogyha magunkba tekintünk, hogyha látjuk az embereket magunk körül, akkor látjuk ennek az emberi természetnek a romlottságát is, látjuk a magunk vétkeit, látjuk azt, hogy mennyi gonoszság tud megbújni az emberben, mennyi önzőség, mennyi irítség. És így hozzuk eléd, Urunk, a magunk életét is, a magunk gyarlóságaival. Urunk, te látod azt, hogy mi az, amiben szükséges megújulnunk, mi az, amiben szükséges megváltoznunk. Te légy az, aki a te igéddel utat mutatsz nekünk, te légy az, aki megszólítasz bennünket. Így könyörgünk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, te cselekedj közöttünk, add, hogy valóban az igének ne csak a hallgatói, de annak megértői és megcselekvői legyünk. Te munkálkodj a mi szívünkben, te munkálkodj a mi gyülekezetünkben, te formálj bennünket a te népeddé. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Jakab apostol leveléből, a 4. rész 1. 10 verséből. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Jakab apostol levele 4. részének 1. 10 versében így van megírva Isten igéje. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit reggeli Isten tiszteletünkön. Tovább olvassuk Jakab apostolnak a levelét is. Egy olyan ige szakasz áll előttünk, amiben Jakabra jellemzően, de talán még az ő levelében is kiemelkedően kemény szavakat hallhatunk. Nem az az ige szakasz, amit úgy könnyedén elolvasunk így péntek reggel a hét vége felé, amiből könnyedén feltöltődést várunk. Nagyon kemény szavakkal beszél Jakab apostol. Azt a kérdést teszi fel először, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? És nagyon fontos meglátnunk azt, hogy nem azt kérdezi, hogy vannak-e harcok, vannak-e viszályok közöttetek? hanem azt kérdezi, honnan vannak. Mert vannak harcok és viszályok közöttetek, közöttünk. De nagyon sokszor igyekszünk ezeket elfedni, elrejteni. Úgy tenni, mintha nem lennének. Mert valahol érezzük, hogy keresztény embernek az életében, gyülekezetében, családjában nem kellene, hogy ott legyenek ezek a viszályok, nem kellene, hogy ott legyenek ezek a harcok. És amikor szembesülünk azzal, hogy mégis ott vannak, akkor megpróbáljuk azokat valamilyen módon elrejteni. És eredményképpen a felszínen békesség van. De hogyha a mélyére megyünk ezeknek a kapcsolatoknak, akkor láthatjuk azt, hogy a békesség és az egyetértés mögött nagyon sokszor viszályok vannak. Testvérek között a gyülekezetben. Ott van a harag, ott vannak tüskék, sérelmek, amelyeket hordozunk egymás iránt. Ott van irítség, amikor a másik életére tekintünk. Ott van bennünk az az indulat, hogy magunkat a másik fölé helyezzük. A magunk érdekeit a másiké elé tegyük. Ott van bennünk az emberi ösztön, hogy a magam érdekeit védjem. Ha kell, akkor a másik ellenében. Hányszor van testvérek között ítélkezés? Mert az egyik ember a hitében előrébb tart, mint a másik. Vagy éppen számomra az életnek egyik része könnyebb. Jobban megállok a magam hitében, míg a másiknak az kísértést jelent. És milyen könnyen ítélkezünk a másik felett. Mert ő nem tudta letenni egy ezt vagy azt a bűnét, mert ő nem tudott formálódni az Isten által, mert ő másképpen halad az ő hitében. Más nehézségei, más kísértései vannak. Hányszor van a békesség, az egyetértés mögött, viszály családban, testvérek között, már gyermekek között is megfigyelhetjük, hogyan próbálnak egymás fölé helyezkedni, hogyan próbálják a maguk érdekeit érvényesíteni a másik fölött is, és hogyan viszik ezt az indulatot aztán felnőttként is tovább, és lássuk meg, hogy hány testvér kapcsolatot ront meg, mert én jobban tudom. Mert valami nem úgy történt, ahogyan azt én elképzeltem. És hány testvér nem beszél a másikkal? Hány szülő és gyermek kapcsolatában van ott a viszály, van ott a harag, a harc, akik nem beszélnek egymással, nem keresik egymást, kölcsönösen elhanyagolják egymást, mert valami valamikor nem úgy történt. És én a magam igazáért harcolok. Hányszor van ott viszály és harc házastársak között, amikor inkább a hibát keresem a másikban, a rosszat keresem a másikban, amikor megpróbálom felhánytorgatni, ami már régen történt, amikor megpróbálok versengeni vele. Testvérek, hány vicc van, ami arra épül, hogy egy családban ki az, aki irányít, ki az, aki kimondja az utolsó szót. És olyan humorosan megfogalmazva, talán még el is nevetjük magunkat, jó szórakozunk, de ha belegondolunk, akkor nagyon sokszor ott van az alapja, ami igaz a kapcsolatainkra. Hogy versengünk a másikkal. Verseng az egyik házastársa másikkal, szülő a gyermekével, testvérek egymás között, munkatársak egymás között, hogy ki a nagyobb, ki a fontosabb. De hát láthatjuk, hogy Jézus tanítványai között is ott volt ez az indulat, ez a gondolat. Ki a nagyobb közöttünk? Kinek nagyobb a szava? És azt mondja Jakab apostol, amikor azt kérdezi, honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Hogy ott vannak, és nem az a cél, hogy ezeket minden módon elrejtsük, hogy a felszínen békesség legyen, hanem hogy magunk előtt felmerjük vállalni, hogy igen, vannak még mindig viszályok és harcok. Lehet, hogy már évek, évtizedek óta az Isten útján járunk, megismertük Jézus Krisztus, de mégis vannak. És akkor az a kérdés, hogy miért vannak? Honnan vannak ezek a viszályok? Honnan vannak ezek a harcok? És egy újabb kérdést tesz fel az apostol, ami sokkal inkább már válasz. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? És bár kérdésként teszi fel, de talán mindannyian érezzük, hogy ez sokkal inkább válasz. Sokkal inkább kijelentés. És azt mondja, hogy ezek a harcok, ezek a viszályok azért vannak. A tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezt. És aztán később felsorolja. Kívántok, öltök, irigykedtek, viszálykodtok. Nem éppen azok a kifejezések, amelyeket szeretünk magunkra alkalmazni. És mégis szembesít bennünket az Isten igéje. Vajon mi van ott a mi életünkben? És miről is beszél mindez? Én rólam. Amikor ezekről a viszályokról beszélünk, vagy amikor ezekről a viszályokról gondolkodik az ember akár önmagában, akkor az kerül elő, amit én gondolok, amit én látok, amit én kitalálok, amit én eltervezek, ezek legyenek meg. És ezeket próbáljuk meg elérni. És amikor az én akaratom, az én elképzelésem szembe találkozik a másik ember akaratával, a másik ember elképzelésével, akkor lesz viszály és versengés. Mert az enyém legyen meg. És azt mondja az apostol, a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Amikor az én erőteljesen előtérbe kerül, amikor az én számít, és nem az ő nagybetűvel írva, amikor nem az Isten akarata, nem az Isten rendelése, nem az Isten életrendje az, ami elsősorban számít, hanem az, amit én jónak látok. És amikor két ember egymás mellé kerül, és mindegyik azt látja, amit én jónak látok, és nem közösen arra tekintenek fel, amit az Isten rendel, akkor következik be a viszálykodásnak és a harcnak az ideje. Mert az én akaratom az övével fog szembe menni. És nem tudjuk a magunk akaratát, a magunk elképzeléseit, a magunk rendjét az Istenének alárendelni. Jakab azt mondja, nem kéritek. Nem kéritek azt, amit elterveztek, amit szeretnétek. Nem kéritek azt a bölcsességet, amiről a tegnapi igeszakaszban szó volt. Nem kéritek, nem teszitek mindezt az Isten elé, őszintén. És azért nem, mert valamit meg akarunk tartani magunknak. Mert bár azt mondjuk, legyen meg az Úr akarata, de azért ott van bennünk a folytatás is, hogy de az enyém is. Sőt, az lenne a legjobb, ha az lenne az Isten akarata, amit én szeretnék. És akkor őszintén tudnám azt mondani, legyen meg, amit az Isten akar, mert én is ezt akarom. De megpróbáljuk az Isten rendjét, az Isten eltervezett rendjét a magunkéhoz igazítani, és nem fordítva. Szeretnénk valamit megtartani az életünkből, amit mi irányíthatunk. Megtartani valamit a saját bölcsességünkből. Erről is volt szó a tegnapi igeszakaszban, ami már nem az Istentől való bölcsesség. És amire figyelmeztet az ige, hogy sosem vezet semmi jóra. Mégis szeretnénk valamit megtartani. Szeretnénk meghatározni az életünkben valamit. Ha visszaidézünk Jakab leveléből, az elhangzott gondolatokból is, akkor felidézhetjük azt, hogy vannak olyan kapcsolataink, amelyekért hát így első körben nem vagyunk hálásak. Amiket az Isten oda tesz, és nekünk küzdelmeink vannak vele. De az ige más helyen azt mondja, hogy ha egy mérföldre kényszerít a te atyád fia, akkor te tegyél meg kettőt. Ha felső ruhádat kéri, add oda az alsót is. És egymás terhét hordozzátok. A másikat különnek tartsátok önmagatoknál. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Nagyon sok minden van, amelyeket ismerünk, és amelyeknek nagyon sokszor szeretnénk is engedelmeskedni, szeretnénk ezeket megélni, de azért úgy, hogy
3: ki is tudjunk belőle lépni. Azért a határokat mi szabjuk meg. Azért hadd tudjuk azt mondani, hogy ezt most nem. Akkor is, amikor az Isten vezetne. De mi meg akarjuk szabni, hogy eddig is nem tovább. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Nagyon érdekes kérdés, hogy amikor kérek valamit az Istentől, akkor azt miért kérem? Amikor kérem azt a bölcsességet, amiről beszél Jakabnak a levele. Vagy amikor kérem azt a békességet, amit oly sokszor megtapasztaltam már, hogy csak az Istennél találok meg. Amikor szeretném megélni azt a teljes örömöt, ami szintén csak az Úrnál található meg. És vágyom mindezekre, és szeretném ezeket elkérni, azt a fentről jövő békességet, bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni, jó és rossz között. Hogy lássam azt, hogy mikor, merre kell fordulnom, mikor, hogyan kell döntenem, csak az Istentől jövő békesség és bölcsesség adhatja meg. Vágyunk erre, de azért szeretnénk ezt, hogy jó életünk legyen. Ki ne vágyna boldogságra, békességre, teljes örömre. Szeretnénk ezeket megélni. Az Isten ajándékára vágyunk, és nem a vele való kapcsolatra. Nem a neki való engedelmességre. Nem azért szeretnénk mindezeket, mert ez az Isten rendje, mert ő egy engedelmességbe hív be bennünket. Nem azért akarunk engedelmeskedni az Isten igéjének, mert az a jó, és az az egyetlen útja az embernek, hanem mert szeretnénk ennek a következményeit megélni. Szeretnénk, hogyha békességben lennénk, szeretnénk, hogyha nem lennének ott ezek a viszályok, ezek a harcok. Szeretnénk jó életet élni. És ezeket kérjük az Istentől. Azért, hogy jó életünk legyen. És sokszor vagyunk olyanok, mint a nép, amikor jól akart lakni Jézus mellett, vagy meg akart gyógyulni Jézus mellett, de nem akarta követni őt. Csak a csodáit látni, a csodáit átélni, a csodáit megtapasztalni. De a követés, az engedelmesség, mindazok a dolgok, amiről beszél Jézus, amiről beszél a Szentírás, az önmagamról való lemondás, a megalázkodás, az már nem szokott tetszeni általában. Arra már nem vágyunk annyira. Pedig erre hív itt Jakab nagyon erőteljes szavakkal. Mert azt mondja, hogy ezek tények, hogy ott vannak a viszályok, ott vannak a harcok, ott van bennetek az irítség. Öltök, irigykedtek, harcoltok is, viszálykodtok. És lehet, hogy nem minden érvényes mindenkire. Nem az életem minden területén harcolok az Isten ellen tulajdonképpen. Nem minden területét akarom megőrizni a magam életének. Nem akarok én szembe menni az Istennel. De figyelmeztet az Isten igéje, hogy olyan hol van az életemben, ahol meg akarom tartani magamnak az irányítást. És amiből aztán viszálykodás és harcok következnek. Hol van az, ahol ragaszkodom a magam igazához, a magam akaratához. És nem tudom a magam akaratát az Isten akaratának alárendelni. És azt mondja az ige, hogy nem takargatni kell ezeket, nem elfedni kell ezeket, hanem meglátni, hogy mindennek a gyökere magunk önzőségében van. És ilyenekre hív aztán, engedelmeskedjetek. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Közeledjetek az Istenhez, tisztítsátok meg kezeteket, szenteljétek meg szíveteket, alázzátok meg magatokat. Ezek azok a feladatok, amelyekre hív. hogy ahelyett, hogy a magunk igazáért harcoskodnánk, engedelmeskedjünk. Ahelyett, hogy a magunk akaratát, a magunk elképzelését tartanánk a legjobbnak, mindenkivel szemben arra hív, hogy tisztítsuk meg magunkat. Lássuk meg, hogy hol van a mi akaratunk az Istenéhez képest. Lássuk meg, hogy hol van az életünk ahhoz a szentséghez, ami az Isten. És nagyon erőteljesen írja, 9. versben, gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Nem azok a jó kívánságok, amelyekkel általában élni szoktunk egymás felé. És mégis van annak a helye az életünkben, hogy gyötrődjünk, gyászoljunk és sírjunk a magunk vétkei felett, a magunk bűnössége felett, hogy megalázkodjunk előtte, hogy megalázkodjunk az Isten előtt, és tudjunk őszintén bűnbánatot tartani. És aztán ott vannak az Istennek az ígéretei, amivel tovább indulhatunk a mai napon is. Hiszen nem csak a mi vétkességünkre, nem csak a mi bűneinkre hívja fel a figyelmet, nem csak azokra a területekre, amin formálódnunk kellene, nem csak feladatot ad az Isten, hanem ígéretet is ad. És azt az ígéretet adja, hogy az ördög elfut tőletek, az Isten közeledni fog hozzátok, és az Isten lesz az, aki felmagasztal titeket. Hát hadd legyen ez számunkra bíztatás a mai napon, amikor szembesülünk a magunk irítségével, vagy a magunk önzőségével, amikor magunkkal visszük ezt az igét, és amikor éljük a mindennapjainkat, szembesít bennünket a magunk gyarlóságával, akkor hadd biztasson bennünket az Isten ígérete. Hogyha megalázzuk magunkat ő előtte, akkor ő lesz az, aki felmagasztal. Ha mi közeledünk az Istenhez, akkor ő lesz az, aki közeledni fog hozzánk. Hát keressük az Istent. Ezzel az engedelmességgel, az önmagunk megtisztításával és megalázkodásával. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adunk neked a te igéd szaváért. Hálát adunk neked a te igédért akkor, amikor kemény szavakkal jössz hozzánk, és kemény szavakkal akarsz megszólítani bennünket. Hálát adunk azért is, mert felhívod a mi figyelmünket újra és újra a mi gyarlóságainkra. Mert rá akarsz mutatni, hogy az életünkben hol nem engedtük még át az irányítást te neked, hol ragaszkodunk még mindig a saját elképzeléseinkhez és a saját utainkhoz. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz bennünket a mi bűneinkben, a mi vétkeinkben, hanem újra és újra jössz a te igéddel, megszólítasz bennünket, és meg akarsz újítani bennünket. Hálát adunk neked, hogy nem csak rámutatsz a mi vétkességünkre, hanem bizalommal kérhetünk arra is, hogy te légy az, aki megjobbítod az életünket, te légy az, aki megújítasz bennünket, te légy az, aki formálsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap a te kezedbe tehetjük az életünket, és te minden nap formálod azt. Így könyörgünk, Urunk, hogy te békítsd meg a mi harcainkat, a mi viszálykodásainkat. Eléd hozzuk, Urunk, a gyülekezetünkben levő kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat. Eléd hozzuk, Urunk, a családjainkat, szülő és gyermek kapcsolatát, testvér és testvér kapcsolatát, házastársakét. Urunk, te látod, hogy valóban az emberi gyarlóság, az önzőség, az irítség hány harcot szül ezekben a kapcsolatokban, ahol a te békességednek lenne a helye. Te légy az Urunk, aki formálsz bennünket. Te légy az, aki gyógyítod a mi kapcsolatainkat. Aki tovább vezetsz, Urunk. Ha tudjunk, Urunk, neked hálát adni, mert te gyógyítasz, mert te békességre vezetsz. Ha tudjuk letenni a mi harcainkat és viszálykodásainkat egymás ellen. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért. Ha tudjunk téged követni közösségként, ha tudjuk a te evangéliumodat hirdetni, ha tudjunk világítani ebben a városban, a magunk helyén. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
2: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenki.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 12 ура. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини.

0: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
1: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagy.
0: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repülj című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kijevben egy fel nem robbant balisztikus rakétát találtak. A tűzszerészek hatástalanították annak a balisztikus rakétának a harci részét, amelynek 227 kg-os robbanó töltete volt. A rakéta az orosz erők éjszakai támadása során zuhant le egy nyílt területen. A robbanó eszközt a fővároson kívülre egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol ezt követően hatástalanították. Közben arról is érkezett jelentés, hogy Kijevben egy orosz drón csapódott egy 16 emeletes lakóépületbe. A támadás következtében egy ember életét vesztette, legalább 7 pedig megsérültek. Az orosz erők Odessa városát és a régiót is több, nagyszabású támadással sújtották. A csapások következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült, közölte a korrespondent.net.
4: У Києві виявили нездетоновану балістичну ракету. Вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети із зарядом вагою 227 кілограм, яка впала на відкритій місцевості під час нічної атаки Російської Федерації. Боєприпас доправили за межі столиці на спеціальний полігон для подальшого знешкодження. Також відомо, що у Києві внаслідок атаки російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок загинула одна людина. Щонайменше 7 мешканців будинку отримали поранення. Також російські війська завдали серії масованих ударів по території Одеси та області, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранень, пише кореспондент.нет.
3: A Gorondi kistérséghez tartozó Izsnyétén folytatódnak a munkálatok a Cserlenő-Nagylucska gát megyei jelentőségű útburkolatában.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський újabb béketárgyalási fordulót jelentett be. Az Egyesült Államok a következő 10 napban újabb tárgyalási fordulót tart Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról. Erről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök beszélt újságíróknak. Elmondása szerint a Donald Trump-al New Yorkban tartott találkozón általános kérdéseket vitattak meg, ezt követően azonban az ukrán és az amerikai tárgyalócsoportok külön hosszabb egyeztetéseket folytattak a részletesebb kérdésekről. Washington azt javasolta, hogy készítsék elő a következő találkozót, és háromoldalú formában technikai szinten folytassák az egyeztetéseket. Zelenszkij közölte, az időpontra vonatkozó amerikai javaslatot még várják, a találkozó helyszínéül pedig az Egyesült Arab Emírségeket ajánlották, írja TSN.
4: Володимир Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів. Сполучені Штати Америки протягом 10 днів проведуть новий раунд перемовин з Російською Федерацією і з Україною щодо завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку обговорювалися загальні речі, але пізніше переговорні групи України та США мали окремі тривалі переговори щодо більш детальних питань. Вашингтон запропонував підготувати таку зустріч та у тристоронній форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від США на пропозицію за датою, що стосується, де Сполучені Штати Америки запропонували Емірати, сказав Зеленський, пише tsn.ua.
3: Bátyúban közúti baleset történt ma, amelyben egy személygépkocsi felborult. Az előzetes információk szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó felborult, a férfi pedig kiesett az utastérből. A sérülthöz a mentők érkeztek, akik súlyos sérüléseket állapítottak meg nála. Állapotának stabilizálását követően a férfit a beregszászi kórházba szállították, további kivizsgálásra és kezelésre. Az egészségügyi dolgozók ismételten felhívják a sofőrök és az utasok figyelmét a biztonsági öv használatának fontosságára. Felboruláskor ugyanis a be nem kötött utas kieshet a járműből, és súlyos sérüléseket szenvedhet, közölte a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
4: Сьогодні у селищі Батьово трапилася дорожньо-транспортна пригода із перекиданням автомобіля. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 25-én, pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Beregszászban megnyílt a TVI, vagyis Tiéd elnevezésű gyermekközpont, amely olyan, a háború által érintett gyermekek számára biztosít támogatást, akiknek pszichológiai, szociális vagy érzelmi segítségre van szükségük. A központban csoportos foglalkozásokon, művészterápián is részt vehetnek a gyermekek, vagy egyszerűen biztonságos és barátságos környezetben tölthetik az idejüket. A tér a Sevcsenko utca 122-es szám alatt egy korábban óvodaként működő épületben kapott helyet. A kezdeményezésről és a központ működéséről Svitlana Nyorba, a Beregszászi Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója mesélt. Ma megnyitottuk a Tiéd elnevezésű gyermekközpontot. Ez a létesítmény annak a hálózatnak a része, amelyet Ukrajnában a Nemzeti Szociális Szolgálat kezdeményezésére az EBESZ Ukrajnáért program pénzügyi támogatásával hoznak létre. A projekt a Városi Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján a megyei állami közigazgatási szervvel együttműködésben valósult meg. A gyermekközpont kiegészíti a Városi Szociális Szolgálat és a Reziliencia központjának munkáját, amelyek itt a közösségünkben működnek, valamint szorosan együttműködik a veterán központtal is. Hiszen ezek a mi közösségünk lakói, a mi közösségünk gyermekei, akiknek jelenleg különösen nagy szükségük van pszichoszociális támogatásra. A Tiéd gyermekközpont a 3 és 18 év közötti gyermekeket várja. A helyszín egyszerre mintegy 20, akár 30 gyermek fogadására is alkalmas, ugyanakkor a pszichológiai foglalkozásoknak vannak bizonyos létszámkorlátai. A tréningeken általában 8-12 gyermek vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. Fontos kiemelni azt is, hogy a Tiéd központban szociális munkás és pszichológus is dolgozik majd, mondta el Svitlana Nyorba.
5: В Берегові відбулося відкриття дитячого простору «Твій» – осередка, де діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. Простір функціонуватиме за адресою вулиця Шевченка, 122, де колись діяв дитячий садок. Більше про ініціативу та роботу простору розповіла нам Світлана Ньорба, директор Берегівського міського центру соціальних служб. Далі ви чуєте Світлану Ньорбу.
6: Сьогодні ми відкривали дитячий простір «Твій». Цей об'єкт є частиною мережі, яка впроваджується в Україні за ініціативи Національної соціальної сервісної служби та за фінансової підтримки програми ОБСЄ для України. Проєкт реалізовано на підставі офіційного звернення міської влади та за координацією з обласною державною адміністрацією. Дитячий простір «Твій» є таким доповненням до роботи і міського центру соціальних служб, і центру

0: Такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Beregszászban megnyílt a TVI, vagyis TIEID elnevezésű gyermekközpont, amely olyan, a háború által érintett gyermekek számára biztosít támogatást, akiknek pszichológiai, szociális vagy érzelmi segítségre van szükségük. A központban csoportos foglalkozásokon, művészterápián is részt vehetnek a gyermekek, vagy egyszerűen biztonságos és barátságos környezetben tölthetik az idejüket. A tér a Cenko utca 122-es szám alatt egy korábban óvodaként működő épületben kapott helyet. A kezdeményezésről és a központ működéséről Svitlana Nyorba, a Beregszászi Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója mesélt. Ma megnyitottuk a TIEID elnevezésű gyermekközpontot. Ez a létesítmény annak a hálózatnak a része, amelyet Ukrajnában a Nemzeti Szociális Szolgálat kezdeményezésére az EBESZ Ukrajnáért program pénzügyi támogatásával hoznak létre. A projekt a Városi Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján a megyei állami közigazgatási szervvel együttműködésben valósult meg. A gyermekközpont kiegészíti a Városi Szociális Szolgálat és a Reziliencia Központjának munkáját, amelyek itt a közösségünkben működnek, valamint szorosan együttműködik a veterán központtal is. Hiszen ezek a mi közösségünk lakói, a mi közösségünk gyermekei, akiknek jelenleg különösen nagy szükségük van pszichoszociális támogatásra. A TIEID gyermekközpont a 3 és 18 év közötti gyermekeket várja. A helyszín egyszerre mintegy 20, akár 30 gyermek fogadására is alkalmas, ugyanakkor a pszichológiai foglalkozásoknak vannak bizonyos létszámok.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: szeptember 25-én pénteken a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: Beregszászban megnyílt a TVI, vagyis Tiéd elnevezésű gyermekközpont, amely olyan, a háború által érintett gyermekek számára biztosít támogatást, akiknek pszichológiai, szociális vagy érzelmi segítségre van szükségük. A központban csoportos foglalkozásokon, művészterápián is részt vehetnek a gyermekek, vagy egyszerűen biztonságos és barátságos környezetben tölthetik az idejüket. A tér a Sevcsenko utca 122-es szám alatt egy korábban óvodaként működő épületben kapott helyet. A kezdeményezésről és a központ működéséről Svitlana Nyorba, a Beregszászi Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója mesélt. Ma megnyitottuk a Tiéd elnevezésű gyermekközpontot. Ez a létesítmény annak a hálózatnak a része, amelyet Ukrajnában a Nemzeti Szociális Szolgálat kezdeményezésére az EBSZ Ukrajnáért program pénzügyi támogatásával hoznak létre. A projekt a Városi Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján a megyei állami közigazgatási szervvel együttműködésben valósult meg. A gyermekközpont kiegészíti a Városi Szociális Szolgálat és a Reziliencia központjának munkáját, amelyek itt a közösségünkben működnek, valamint szorosan együttműködik a veterán központtal is. Hiszen ezek a mi közösségünk lakói, a mi közösségünk gyermekei, akiknek jelenleg különösen nagy szükségük van pszichoszociális támogatásra. A Tiéd gyermekközpont a 3 és 18 év közötti gyermekeket várja. A helyszín egyszerre mintegy 20, akár 30 gyermek fogadására is alkalmas, ugyanakkor a pszichológiai foglalkozásoknak vannak bizonyos létszámkorlátai. A tréningeken általában 8-12 gyermek vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. Fontos kiemelni azt is, hogy a Tiéd központban szociális munkás és pszichológus is dolgozik majd, mondta el Svitlana Nyorba.
1: В Берегові відбулося відкриття дитячого простору «Твій» – осередка, де діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. Простір функціонуватиме за адресою вулиця Шевченка, 122, де колись діяв дитячий садок. Більше про ініціативу та роботу простору розповіла нам Світлана Ньорба, директор Берегівського міського центру соціальних служб. Далі ви чуєте Світлану Ньорбу.
2: Сьогодні ми відкривали дитячий простір «Твій». Цей об'єкт є частиною мережі, яка впроваджується в Україні за ініціативи Національної соціальної сервісної служби та за фінансової підтримки програми ОБСЄ для України. Проєкт реалізовано на підставі офіційного звернення міської влади та за координацією з обласною державною адміністрацією. Дитячий простір «Твій» є таким доповненням до роботи і міського центру соціальних служб, і центру життєстійкості, які розташовані саме тут, у нашій громаді. І також, звичайно, із ветеранським хабом. Оскільки це мешканці нашої громади, це діти нашої громади, і психосоціальна підтримка їм потрібна наразі якнайбільше. Дитячий простір «Твій» розрахований для дітей від 3 до 18 років. Локація дозволяє забезпечити місце для дітей 20, можливо, і до 30, але є певні межі для роботи психолога, тому що будуть проводитися тренінгові заняття, які можуть об'єднати всього 8-12 дітей, але це буде за попереднім записом. Хочу сказати, що саме в цьому просторі «Твій» буде працювати соціальний працівник і психолог.
0: A Kárpátaljai Megyei Nyugdíjalap kihelyezett tanácsadásokkal és ügyfélfogadással is segíti a megye lakóit. A szakemberek a kistérségekben előreegyeztetett időpontokban várják az érdeklődőket, így egyes ügyek helyben is intézhetők. A beregszászi járás településein tartandó kihelyezett fogadóórákról és azok időpontjairól Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
3: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszászba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet Bátyúba, Kaszonyba, Bégányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forró vonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra. Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Bégány, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve negyedik szerda Kaszony. Községházák oldalán

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: senki más.
1: A legjobb zenék
2: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: lennék.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

nem egyszerűen véget érnek, hanem valamit magukkal visznek. Egy érzést, egy emléket, egy pillanatot, ami még egy ideig velünk marad. Ahogy Karol G és Bruno Mars is énekli a Still című dalban, ami igazán fontos volt, az valami

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
3: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagy.
2: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-Faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repülj című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is.

0: Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Istentek, királyfi! Álljon meg, lelkem, húgomasszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, hétszer megyek, s hétszer jövök én. Nem alhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már mehetett bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szép szerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
1: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
0: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
1: Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
0: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
1: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
0: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeribe lefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
1: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
0: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
1: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
0: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
1: Na most mehet, húgomasszony, szerencsés utat! Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen, kendis bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
0: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesz, nekisznak.
1: Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párossával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helyehújának 2 álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a Pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a 3 szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, és mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a 3 hintóba, s indultak haza mind a 3-an, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a 7 rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet 7 ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a 2 aranyhal pénzt, ráfuvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja Pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád de megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember. Az 3 dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment Pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti Pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek 100 esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte Pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak 3 dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a 3 közül való. Visszament Pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult Pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz, azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez.
0: Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehéredtek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál? Hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmával. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani? Hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben. Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott.
1: Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a zseprűben van az én erőm, hanem a piszkafában.
0: Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriumba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támoljok ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor, hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

range-ben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze. Épp nem engem ér baj, üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorok.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.